0: ezt a magánhitelt önnek részt kiszakadunk.
1: Mikkel, szavazatáinkat elkészítettük, hogy a kormány kérjék, hogy a szavazatáinkat érdekében.